a hillman. Ilyenkor nem kell leszke van. En a nég na ezt a flakin. Auf de cipart. Habják a törre le a szemmel szél. Ahol zár.